0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok, köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit szeptember 30-án magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. Mai híreink röviden. Az ellenzék fellépést követel Turudicstól a Lékai hulladék ügyében. 5 pontos terv az uniós külső határok ellenőrzésének a megerősítésére. Oroszország október végéig meghosszabbította a dízel üzemanyag exporttilalmát.
1: Híreink következnek.
0: A horvát parlament plenáris ülésén megvitatták az ügyészségek elmúlt évi tevékenységéről szóló jelentést. A dokumentumot Ivan Turudics legfőbb ügyész ismertette a képviselőkkel. A várakozásoknak megfelelően ezzel kapcsolatban heves vita alakult ki a parlamentben. Horvátországnak olyan legfőbb ügyészre van szüksége, aki teljesen független, akinek nincsenek kétes ügyletei gyanús alakokkal, és aki elismeri felelősségét a horvát parlamenttel szemben, jelentette ki a Most pártbeli Nikola Grmoja. Ma kora reggel a rendőrség felszámolta az isztriai Koromácsnóban található holcimcementgyár bejáratánál a lakosok által emelt úttorlaszt. A rendőrség intézkedést követően 3 teherautó hajtott be a gyár területére. A tüntetők, akik napok óta a gyalogos átkelőhelyen való folyamatos sétálással akadályozzák a bejutást, kijelentették, hogy nem adják fel céljaikat. A lakosok a hulladék égetés ellen tiltakoznak, állításuk szerint a gyár 20 éve mérgezi őket. Sherif Guta, a tiltakozás vezetője bejelentette, hogy szigorúan az alkotmányos és jogi kereteken belül folytatják a harcot a mérgező hulladék égetése ellen, és azt tervezik, hogy az ügyet az államügyészség elé viszik. Az orosz kormány október végéig meghosszabbította a dízel üzemanyag exporttilalmát a termelők számára, hangsúlyozva, hogy a hazai piac ellátása élvez elsőbséget, jelentette az Interfax hírügynökség. A dízel üzemanyag kivitelre vonatkozó tilalmat már január végén elrendelték a kereskedők számára, majd június közepén a termelőkre is kiterjesztették azt. Moszkva ezt követően 2-szer is meghosszabbította az exporttilalmat, mivel az ukrán dróntámadások miatt csökkent a finomítói kapacitás. A dízel mellett a termelők október végéig hajózási üzemanyagot vagy fűtőolajat sem szállíthatnak külföldi vevőknek. Magnus Brunner, az Európai Unió belügyi és migrációs biztosa 5 pontos tervet mutatott be az uniós külső határok ellenőrzésének megerősítésére. A terv magában foglalja a Frontex, az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség megbízatásának megerősítését is. Ezeket a javaslatokat a tagállamok belügyminiszterei fogják megvitatni csütörtöki luxemburgi találkozójukon. A tanácskozás egyik fő témája az illegális migránsok visszaküldésére vonatkozó rendelet végrehajtása. Számos tagállam elkötelezett amellett, hogy a lehető leghamarabb visszaküldési központokat hozzon létre harmadik országokban.
2: 2005 tavaszán a Magyar Olvasás Társaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség tovább hagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, legyen a népmese napja. A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a mese szerető gyerekek is felnőttek. Ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak, mind a magyar, mind más népek meséi felé. Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra, és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáinknak számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket. Állt a Magyar Olvasás Társaság 2005-ös felhívásában. A népmese a szóbeli költészet legnagyobb műfaj csoportjainak egyike, évszázadok során létrejött és alakult történet, aminek mondani valója valami általános, örökérvényű igazság. Minden élő alkotás őrzi a kialakulás korának életét, annak részleteiről is beszámol. Kimeríthetetlen kincses bánya ezért a magyar népmeség több tízezres köre, a rég letűnt világok ismeretéről. Különösen a magyar nyelvnek, mint ősnyelvnek a kapcsolatrendszerében. Néhány érdekes népmesével lehet illusztrálni ezt a művelődés történeti kincset. Zárványként őrizte meg az a népmesénk az egykori főzés technológiáját, melynek címe kőleves. A katona, aki betegen vándorol, leves szeretne főzni, de hozzá semmije sincsen. Kérte át az egyik faluban répát, zsírt, tarhonyát, még egy kis szalonnát is, azzal a szóval, kőleves szeretnék főzni, nyit ezzel a kővel. S letesz az asztalra egy öklömnyi követ. Meg is főzi, a végén még kolbászt is kap bele, s szét is osztja a maradékot. Emese azt a kort őrzi, amikor még nem volt edény, amit tűzre tegyenek, hanem a mélyedésbe dobott, föltüzesített kövekkel főzték a levest. A Csipke Rózsika mese két égőv határán született. A javasasszonyokat azért nem tudja meghívni mind a király, mert csak 12 aranytányérja van, asszony pedig 13 van. A két szám a napi év 12 hónapja és a holdnaptár 13 hónapja közötti összeillesztési nehézséget őrzi. A 12 hónapos naptár északi, ahol szigorúan kell ismerni az évkör eseményeit, az éjszakok rendjét, mert hiba esetén éhen hal a nép, nincs aratás. Délen, ahol kétszer lehet aratni, megjárja, hogy néhány évente kibővítik a holdnaptárt egy-egy hónappal, hogy tartsák az év rendjét. Ez a két világ már régen is konfliktusban lehetett, csupán ebből a jól fölismert naptárkülönbségből kifolyólag is. Számos népmesénk őrzi a búzatermesztés és a kenyérsütés technológiáját. Két borsökröcske, kicsi dió, de az a part alatt énekmondóka is. Benedek Elek bölcsésztudományai Székely udvarhelyen, majd Budapesten végezte. Diákkorában néprajzi gyűjtő útra ment Sebesi Jobbal. Újságíró lett, a Budapesti Hírlap és más lapok munkatársaként dolgozott. 1884. július 29-én a Budapest Kálvin téri református templomban feleségül vette Fischer Máriát. 87-ben a Nagyajtai kerület országgyűlési képviselővé választotta. 1892-ig töltötte be ezt a tisztséget. Egy ideig szabadelvű párti volt, majd a Nemzeti Párthoz csatlakozott. Képviselőházi beszédeiben az ifjúsági irodalommal, a népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel foglalkozott. Napilapokat és folyóiratokat szerkesztett, Magyarság, Magyar Világ, Magyar Kritika, Nemzeti Iskola, Néptanítók lapja. Emellett számos lapban publikáltál néven. Ezekből ad közre válogatást a két kötetes, az ismeretlen Benedek Elek című munka. 1889-ben részt vállalt a Pósa Lajos által indított első irodalmi értékű hazafias szellemi gyermeklap az Én újságom szerkesztésében. Sebők Zsigmonddal együtt szerkesztője volt a Jópajtás gyermeklapnak. 1890-ben belépett a Demokrátia nevű szabadkőműves páholyba. Ifjúsági könyvsorozatot szerkesztett Kiskönyvtár, aminek folytatása Benedek Elek Kiskönyvtára címmel jelent meg. 1900-ban a Kisvalódi Társaságnak is tagjává vált. Az ifjúság számára készült meseátdolgozásai tartalmazó ezüst mesekönyv és arany mesekönyv, amelyek főként az 1001 éjszaka meséinek és a Grimm fivérek meséinek átiratai voltak, tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legfőbb és legjobb magyar mesekönyvek voltak. Verseket, színdarabokat, lányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. 1921-ben hazatért a trianoni békeszerződés által Romániához csatolt Kisbazomba, és ott élt haláláig, ahol példaképe, szervezője volt a szárnyait bontogató romániai magyar kalákásoknak, és a Cimbora című ifjúsági lapot szerkesztette. Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői működésével az élen járó pedagógusok között foglal helyet.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.